0: Justin Timberlake, What Am I Throwbacks Mirrors, Fade Nelly 7 Bay, Ryan och Gayla och Nex. And the winner is... Win! With Ara Gayl, så so, vars alltid kommer stamm, så vart ett bolaki för en WhatsApp.
1: Jena, raj, dina hatt lisem, noti med loki, ta big G's för jag hana anna. Ett par biljetti, bishin repul shahat, och jena att... Why not?
0: Ja, ma jeljibni hilbej, ma jeljibni. Loki, Loki. Min tant klim Loki.
1: Ma jidilom li qbilna qabel.
0: U lele, u jajj. Rajta, qbilna qabel. U jajlit
1: una qalansu. Ma minni skandalizzaru.
0: Rajta, u jajj. Ma sota qaddinja, u sota qaddinja.
1: Aħna għanna kena laħar par biljetti biex natu l-xaħat et-trendim biex umurjara l-ġejmi bejn il-daċ u l-20 settembru il-Mediterranean Conference Center. U rrebbih, jow rrebbih, hakin?
0: Isaac! Prost, Isaac, inti l-axħar persuna biex ta' kwista dawk il-par biljetti nerġa' nfakrek ftit l-MCC dar il-Mediterran bejn il-11 u l-20 ta' Settembru. Fil-murħu gost, ħad titħaqdaħ qasguru, iva, notem il-loki ta' Big G's, titilfu jiexum somma. Say goodbye!